0: Radio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Telefon. Haló? Promiňte, je to číslo 93437725 2? Ne, ano, ano, ne, ano, ne, ano, ne, ne.